0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. 9 is a classic.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

feel the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Is it love?

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket, a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenél.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Super DJ Radio, Hungarian Web Radio Station.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Things that make you go,

0: things that make you go.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
2: This one I feel in broken hearts.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak.

0: 80-as évektől napjainkig. SuperDJRadio.hu. Neked zenélünk.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányán ringott.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: In a world of consciousness where dreams do exist, let the rhythm surround you.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ Radio.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes szerda délután kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, innen a www.superdjradio.hu-ról, DJ Csobi bejelentkezik hozzátok! 2026, bizony-bizony szeptember 2-át írjuk, a szülők ugye felélegezhettek, se én, és sok-sok gyerek ugye elindít főiskolába, szülők meg kocintanak, na jó van, szerintem kellett is már ez. Pedig DJ Csobi vagyok, és az elkövetkezendő 120 percben elkalózolok benneteket egy kicsit a zenei birodalmában. Köszöntök még egyszer mindenkit, és jó szórakozás, jó fülelés kívánok mindenkinek. Melóba kitartást, minél hamarabb érjen véget. Akik pedig már otthon vannak, lazulnak, meg is jó szórakozást. Első zenővel kezdtünk az M.A.S. Milk & Sea és a Land of the Living Radio Mix-ben. Fantasztikus Aron Weiber számon pedig 20-30-70-45-95-9-9-5-ös. Hát van kedvetek, írjátok meg nekem, hogy hol vagytok, mit csináltok, hol hallgatjátok a Super DJ Rádiót, hogy telt a napotok. Ami pedig a zenéket illeti, gyerekek, hát nem tudom. Tudjátok, úgy, hogy szoktuk nálam úszunk az árral.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Egy jó kis Silver. Örökké szereven, forever in love. Itt a Szuperán. Na csapjuk bele.

Jaj, gyerekek, mikor meghallom Silver hangját. Olyan mondani, engem kiráz a hideg, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én nagyon-nagyon szeresem. Hiszen a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébreszt. Mikre bulisztunk, mikre táncoltunk annak idején. Nézzük egy kis vibe-et, és ki volt a leggyorsabb. Itt van velünk kedves Rita. Hello, hello Rita, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szép jó napot, Csabi bácsi. Köszi szépen. Üdv minden szuper hallgatónak. Köszönjük szépen, kedves Rita, érezd jó magad. Bármit csinálsz, bárhol legyél. A Super DJ Rádió veletek van földön, vízen, levegőben. És még tengeralattjáróban is.

következő zenénkkel pedig emlékezni fogunk egy bizonyos Terminátorra. Ő vagy a főszerepet Arnold Schwarzeneggel játszotta.

tudjátok, mikor John Connor tanította arra, hogy kell pacsizni. Meg mit is kell mondani, ugye? Aztára vissza, baby! És csak előtt csinált egy zenét, az Enmanszúny Puff and Dorf. Zene címe is Terminator 2. The Time Mind Tilled.

És itt is van velünk Encsike is. Hát szia, szia Encsik, üdvözöllek titeket is sok szeretettel. És azt írja nekünk Encsike, hello, újra itt vagyok. Szia kedves DJ Csopi, sziasztok, szuperek Encsike fülelmény, mindig gyönyörű szép délután kívánok neked is minden kedves SZR hallgatónak. Köszönjük szépen, kellemezzen a hallgatás nekünk is, jó adás neked, pusztjuk-e Encsike, nagyon szépen köszönöm. Remélem jó lesz. Tegnap csináltam egy plakátot, gyerekek. A műsor címe Party Time. Hát jó van, szerda van, de azért partizhatunk egyet, nem? Így hétköznap is be tudtam hozzátok jönni. Hát sajnos, hogy egy doki attól nem tud veletek lenni. Úgy gondoltam, egy kicsit beugrok, helyettesítem őt. Sajnos, hogy sokat dolgozik. Én meg most már egyre kevesebbet, és egyre több a szabadidőm.

favorinket a Sudák András és Ilcsi is Szóládról. Hello, hello, sziasztok, üdvözletem nektek is. Csabikán már nagyon vártunk, Hurák család jelen. Remélem jó sikerült a lagzi. Puszi Aninak és neked is kaptam egy képet is. Kedves egészséged, Andriskám, kell ott a védőidal, úgy látom. Hiszen még tudjátok, nem ért véget a nyár. Most jön az indián nyár. Köszönöm szépen, nagy pacsi, nektek is ölelés. Figyelj, szuper, megyünk tovább.

régi-régi ismerőssel. Csapat neve 666. Six. Get up to up, Dirk. Figyelj, szuper! Hú, mennyit hallgattam ezt. Jó kis autózenének hívtam. Nagy csapat az tuti. Szóljon nektek akkor! Back once again, back and full of back. Get down to the jam, get up to the track. Back once again, back and full of back. Jam on the brake.

Get up to the track. És itt van velünk is a család is Erdő Szentgyörgyből. Sziasztok Istikém, üdvözöllek benneteket. Csodás szép délután kívánom neked, kedves DJ Csabi Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. És a család jelen már vártunk. Nagyon örülünk neked is, hogy újra hallhatunk. Csodás délután kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelőek vagytok. Érezzétek jól magatokat, és egy nagy hatalmas pacsi nektek oda. Mindig velünk vagytok ti is.

Kedves ügye pedig azt hívta, pihenek ma még itthon. Vizám kellemes pihenés, lazulás, zenehallgatás kívánok neked! Aztán meg jöhet a meló, ugye? Benne egye meg. A gyerekek máma is jól lefáradtam agyilag. Olyan mondom, agyilag rosszabb elfáradni, mint fizikailag. Get down to the jam, get up to the track. Back once again, back and full of fact. Get down to the jam, get up to the track. Back once again, back and full of fact. Jam on the break, 666 is back.

ők pedig már egy újabb nagy csapat a 90-es évekből, de viszont ma is aktívak. Ő nem más, mint Anita is Ré, a holland csapat, Too High Limited és a Dovac Code For Me. Mekkora zene ez? Sokat tekeltem a Digibe, és nektek is itt a rádióba.

megkapta a belengedés magyarul Simi főadminunk is. Hello, hello, Imikém, nagy puszújra le is neked a Nagybánhegyesre. Uele Guer, Ido, Csabi. Involla, Kurtola, Amigo, Mio. Köszönöm szépen, Imikém. Bármit is jelentsen. Érezd jól magad nagyon-nagyon, éppen edzel vagy. Éppen a kertben tevékenykedsz, stb. Puszújra le is neked.

voltak abban egy Dual Limited után, megyünk tovább. Fent Wingers, featuring Rula, és egy nagyon nagy zene volt, I Like It.

nagyon sokat énekeltük, bizony, bizony. Berengenek már az emlékek? Itt van velünk kettes Bandesz is, hello, hello Bandesz, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia Csabai, vagy a szeggesztő. Jelen csorvású ügy neked és a szuper hallgatónak a vasárnapi kimaradt, de így már szuper, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, kedves Bandesz, egészségedre. Hát neked is, kedves Bandesz. Kell ez a védőital, ugye? Remélem nem dolgozol. Ha meg dolgozol, akkor kitartást a melóban. Zenékkel jobban telik majd az idő is.

és akkor like it, után pedig megyünk tovább. Egy fantasztikus csapata, sajnos az énekesem már nincsen közöttünk. De szerintem a dalait megőriztük szívünkben, meg szerintem meg is fogjuk. Ők nem lesznek más, mint Faithless. És a nagyszerű zenéjük az Insomnia. Na jó kis délután. Kellemes lazító zenék. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival.

ő még egy kedvencem. Gúriember nem egybefügg a csokoládéval. Nagyon nagy rajongója vagyok. Az öreg Chocolate Puma, figyelj! Always and forever. Egy kicsit segítettek egy DJ Antonie. Ekkor a zene ez is.

kedves hallgatók, mindenkinek szuperül telik a délutánja. Nálunk is éppen kisfeleségem fődőcskézik,

Kis vadast. Jaj, de jó, jaj, de finom. És hát bizony, hogy a Sáklet Pubának vannak ám elég kemény zenéi. De azokat is nagyon csippentem. De majd az talán máskor. Szerintem mindenkit elűznék a rádióból vele. Ezt meg nem akarom.

pedig már nem más, mint Frankie Vai. Nem White, Vai. És az a bizonyos URL-on. A BPM-ekben viszont majd lassan-lassan emelni fogom BPM-eket. Egy kicsit bemelegítettünk ezekkel a zenékkel. Én ezeket is nagyon szeretem.

gyerekek, megjelent a Viber egy üzenet. Hát úgy látom, nem nagyon van kedvetek írogatni, de kedves Veronikának van. Szia, szia Veronika, üdvözöllek benneteket. Szia Csabi, végre itt vagy. Kérnék szépen egy számot Wickfieldtől. Összetudány nejtet küldeném Vajkóciatnak, Stefánnak, Skóciába. Megnézem, kedves Veronika, hiszen ígértem, hogy a BPM-eket hamarosan emelni fogom. És hát bizony, bizony, Wickfield is aktív a mai napig. A gyerekek, milyen jól néz ki mostanában. Take my thoughts with you, and when you look behind, egy nagy pacsi nektek oda Vajkócra.

Ugye többek közt ATB kiáltott a számot a You Alone, és ugye éppen a minap olvastam, hogy Final Fantasy albuma lesz az utolsó, és végre leteszi a lantot, hát ká érte, sajnálom, nagy csávó, az tuti.

Következő kérdésem hozzátok, kedves hallgatók, ki szeret pingpongozni? Mert elő fog nekünk zenéni. Object On. Régi sláger. Réges égi messzi galaxisban, ahogy Toki mondaná.

van velünket a Strong Ricsi Buklin királyunk is. Hello, hello, Ricsikém! Sziasztok! Szia Csabi, Hatszó, Jón P, jelen van. Köszi! Nagy pacsi nektek, ura P-re. A Buklinnek persze, hogy nem hagyjuk ki, tudod? Érezd jó magad!

nehéz döntés volt, de döntöttem. Olyan kedves hallgatók, ha éppen valaki főzőcskézik, mint kis feleségem a konyhába, 1500-zal, finom lesz az étel, jó megfűszerezzük jó kis zenékkel, megsiklandozzam a dízelő bimbóitokat, remélem.

Bizony érkezik, kedves Veronika kérése. Big Feel Saturday Night. Minden Vajkócinak. Hát igaz, hogy most nincs szombat. Betekerjük ezzel itt a Super DJ Rádión. Ugyan, nagyot ment ez is a diszkóban annak idején. Jaj, de szeressem. Igazán jó választás, kedves Veronika.

és itt van velünk kedves Mozsi. Hello, hello Mozsikám, sziasztok! Szép délután, jó oldást kívánok neked, kedves Csabi! Köszönöm szépen, kedves Mozsikám, neked meg jó táncizást! Küldtél megint egy aranyos kis lányt! Érezd magad nagyon-nagyon jól! Én meg gyerekek, ma úgy táncolok itt!

visszatérve a kedves Hudi kérdésére, jól sikerült a Lagzi múlt hét szombaton, ugye Hudikán nagyon jól sikerült, a kettőig bírta, én még bírtam volna reggel 7-ig is, de mindegy is.

ő pedig már jó öreg Viki, ahogy így hívom, DJ Quicksilver, ő is a mai napig aktív, hatalmas ember, és a Bittersweet Symphony Dance Mixben. Nagyon nagy csávó, azt tuti.

ismételtem Viber üzenet, kedves encsikítőket, de DJ Csobi fején találtad a szöget. Én imádok pingpongozni, szoktam is, és persze épp főzök. Így csak is fincsi lehet, így van, köszönjük szépen, kedves encsike, milyen finomat főzöl. És ha szabad érdeklődöm, akkor mit főzöl? Árul már nekünk. Mi az adjunk fűszerezést?

0: hallgató, nem tudom a következő zenét ki fogja megismerni. Valami olyasmi lesz, mint a műsor elején a Terminátor. A csapat neve Object On, amiről énekelnek nekünk, zenélnek nekünk, Typewriter. Figyelj csak, szuper! Kíváncsi leszek, hogy erre kiemlékszik.
1: Veled vagyunk, bárhol és bármikor. www.superdjradio.hu

itt van velünk kedves Házi is, a Rímfaragó királyunk. Hello, hello Házi, sziasztok! Szétem volt a hallgatónak, szia Csabek, remélem jól vagytok. Csabek tolja a beugró szettet, régen volt játék, hova etted az adásodban. Talán elfogyott a bögre, amit én nyertem. Sokan így tőlem a bögrét, de biztos nem, ez egy örök szép. Viszont azóta is várják a játékos bögrét, és játssza le egy jó kis Mohó Sapiens angyal bőben számát, teljes verziót. Hálás ennék, köszönöm én is, kedves Házi, hálás vagyok a jó kis rímedért. Hamarosan sor kerítünk majd egy kis játékra is. Valamikor. Meg is érezd jó magad. Egy nagy pacsi nektek.

Itt van velünk kedves Nagy Ati Kágyé. Hello, hello, Tikám, nagy pacsi nektek. Azt mondta, szia DJ Csabi, yeah, én emlékszem. Köszönöm szépen, kedves Ati, hát bizony, bizony.

Jaj, közben kedves hallgató, pedig Objekt Ótudán átmegyünk egy kicsit konfanciásan. Megedik hozzánk egy gyönyörű, szép Lolita Julie Calgon, méghozzá egy kicsit Rombon Beach Project remixben. Na figyelj!

kedves hallgatókát. Lassan-lassan véget ér az első óra, 17 óra 51 perc van. Remélem mindenki szuper jó érzi magát. Itt a Tipadupali Super DJ Rádió.hu-n. Viber számunk pedig 2076-70-45-95-95-5-ös. Egyre más ilyen gyönyörű szép Rolita. Következő szám pedig érkezik hozzánk 1997-ből. MG Maggie. És a Two Friends, de bizonyos GPO Beam remixben. Figyelj csak, mekkora lesz ez is!

emlékszem, mikor ez a zene megjelent. Első erősítőm, videóton Kleopátra volt. Tudjátok, még az a rádiós nagygombos. 240 wattos, de micsoda 40 watt volt az. Hogy szólt a két Tesla hangszórón? Tudjátok, még ilyen gumimembrános, ami meg is van a garázsban. Azért még mindig bírja is, már 40 éves. Ezek voltak azok igazi hangszórók.

is ismételtem Viber üzenet, kedves Veronikától. Azt kérdezett tőlem, hogy Scooter lesz Friends. Kedves Veronika, legyen? Hát persze, hogy nem hagyjuk ki. Mint a következő csapatunk a Cseh. Kultúrzene képviselőik. A nevük is ez, Cult Culture Beat. Nagy zenéig fog érkezni. Anything.

bizonyuk is egy nagy páros. Nagyon-nagyon sok jó zenét csináltak ők is. És ugye szépen napjainkban is szedik elő a 90-es évek szuper zenét, csinálják a feldolgozásokat, remixeket, újra hangszereléseket. Nagyon szeretem őket.

ismételten Viber üzenet. Kedves Veronika pedig azt írja, Scooter nem hiányozhat. Így van, kedves Veronika. Mint sok más egyéb zenese. És itt van velünk kedves Szabó Gabi is. Hello, hello Gabikám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Kaptam egy képet egy bíládáról. Hú, Gabikám, azzal aztán lehetem döngetni. Azt írta nekem, aztán jöttek a 2000-es évek. Így van, Gabikám. De egy kicsit elkalandozunk oda is. Egy nagy pacsi neked.

Sugar Cash Ügyvéd után megyünk tovább. Egy szuper csapattal. Akit úgy hívták, hogy Shine. Egy nagyszerű zenével. Salvatore, figyelj csak!

0: Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu.
1: Igazi hidegrázó zene, hogy kedves Lovász Karcsi mondaná. Gyönyörű énekesnővel, Monya Brennennal, akit sajnos 2026 áprilisában elveszítettünk. Hát nagyon sajnálom, gyönyörű hangja van.

kedves hallgató, nem egy megnyugtató zene. Nagyon-nagyon szeressem zene. Hát igen, ugye nem mindig a BPM-ek a döntőek. Az ilyen zenéket is nagyon-nagyon szeretem.

hetes mozsító pedig már kaptam kettő kis. Az egyik olyan cuki, ilyen kis aranyos lány, aki táncol. Esze veszettük, köszönöm Mozsi. Kedves Mozsi pedig azt írja, erre zené egy kellemes zene. Mi van kedves Mozsikám? Kell lennél több szuper DJ rádió? Havaj DJ napszönveg, ugye? Ezek vagyunk, mi tudjátok? Hiszen mit nekünk FM? Körül itt a Super DJ Rádió a neten. Egy jó blutos hangfal. És már is szólt ezerrel. Szerte a világon.

gyorsítunk a tempón. Grenada, sérkezik hozzánk egy superstar, kicsit segít neki, Buzz Driver, egy kis remix.

most mivel átléptünk a második óraosszába. Most érkezőknek is kellemezzen hallgatást kívánok, mind melóban, mind pedig otthon.

ismételten vibe-ület, kedves Pocsi pedig azt hitte nekünk, szuper DJ rádió, szuper hallgatókkal és még szuperebb műsorvezetőkkel. Köszönjük szépen, kedves Mozsi! Igyekszünk a kollégákkal. Nektek mindig szuper kedvetek legyen. És akkor a folytatásban, Grenada után, ahogy így Csobinál soha nem maradt ki. Kedves Veronika, a zene kérése érkezik. Érkezik hozzánk tejfölös hajó barátunk, H.P. Baxter. És egy kicsit felturbóztuk azokat a bizonyos barátokat. Friends! BPM-en számunk egy kicsit felugrik 176-ra. Ne tessék megijedni, biztonsági üveget bekapcsolni. Na gyere, szuper! Hát ugye a barátok mindig fontosak, de csak az igaz barátok, bajban tudjuk meg ki az ugye? Bizony, come on!

ennek a zenének a klipét pedig nézzétek meg, mert nagyon jó el van találva. Sokat lehet rajta nevetni. Kedves Rozsi pedig azt írja, mi köszönjük hallgatók, hogy vagytok nekünk, és elhozzátok nekünk a jó zenéket. Nagyon szépen köszönjük, Mozsi. Nagyon megtisztelő vagy. Give it up now. Yeah!

ismét kedves Veronika azt írta nekünk, ez az imádlak. Köszönöm szépen. Csak felgyorsulunk azért. Pontos idő pedig egész pontosan 18 óra 14 perc. Terítéken pedig Scooter, itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Folytatásban pedig tudjátok, ebből egy soha nem elég, de nem bizony. Ez a Scooter egy kicsit bepöccentett engem, gyerekek. És itt lehet, hogy egy kicsit emelt BPM megyünk tovább majd 19 óráig. Kezdik hozzánk Man Mark. Cool, Super Hands Up. Scooter DJ Laza. Mekkora. Super Hands Up. And the keys. Tehát Szabó Gabi pedig azt hitte nekünk, ó, yeah, DJ Csabinak. A DJ Simon mondaná, ugye? Mi svéd bakelit ördögünk. Na gyere, szuper, toljuk meg, mint a lopott biciklét.

0: minden kedves hallgatók, mindenhol jó a hangulat, jókat főztök, jókat lazítotok, ha hallgatjátok a Super DJ Rádiót, de viszont egy valamit ne felejtsetek el, oda nyúlni, megfogni, felpöccinteni azt a bizonyos hangerő gombot. A következő zenére kicsit majd megőrülünk.
1: This is the voice, a mass space, responsible

és hogy az elébb említettem, egy kicsit megőrülünk. De csak egy kicsit. XTM. Fly the Wings of Love XTM remixben. Előttben DJ Cookie énekelte. Tudjátok, nem az a Cookie, a kis Cookie. Na gyerünk! Milyen kedves Szabó Gabinál is durog az a bizonyos mélyláda.

0: SuperDJ Rádió. Melóban is mellette. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, straight up.
2: Akkor a futatásban pedig megyünk tovább. A csapat neve Technologic.

ismételten Viber üzenet. Ketten lovász kacsizra egy képet. Jó kareszkám, ott aztán van igazi nagy raktár, inkább a gépekre. Hát akkor legyen új kedves karesz kitartás neked még egyszer. Kedves Szabó Gabi pedig azt írja. Igen, kaptam is az asszonytól. Nem baj, Gabikám, nem árt az néha, hogyha kapunk az asszonytól helyreigazítást. Azért szeretjük őket, ugye?

Tudjátok, mikor a házaspár beszélget, aztán mondja a férje csajszinak, jó, van egy kis sörosa, kinek nincs, ugye? A magyarok vagyunk. Szeretjük a pőköltet. Mondja a férj feleségnek, figyelj drágám, tulajdonképpen én is ki vagyok gyúrva, csak jó be vagyok zsírozva, hogy ennyi korogjak. Azt, hogy miért is hol, az már fantáziátokra bízom.

0: következő zene pedig menj el kedves Ricsinek, Pére, a Brooklyn királyunknak, nagyon szereti ő is, szerintem mindannyian 90-es éve nagyot mentek ők is, van egy pár új zenéjük is, ez a zene pedig 2025. 7. 11-én jelent meg Brooklyn Bounce, egy kicsit összefogott Pfaffendorffal, a zenéjük szívvel Raven with the Die. Na figyelj, szuper! Ismét felnyomjuk a BPM-eket 154-re.
1: Super DJ Rádió. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.
0: Tudjátok, olyan diundisunk. Vagy tuszt-tuszt. Ki szereti a tuccot? Én szeretem a sonkásat.

bizony ugye azok a jó kis révpartik. Síppal, dobbal, sárga kardigánnal mentünk a diszkóba. És persze a napszöveg se hiányozhatott ugye, hiszen a sokkolók és a soboszkóp lámpák ellen kellett is. Egy valamit nem szerettem benne, azt a bizonyos sípot, amikor a fülem mellett fújta a Chávez, na mindjárt lenyeletem vele. Kinek volt olyan sípja, tudjátok? Akkor felvettük az egyenruhát, fehér ing, fekete gatyó, a kisdobos öbbög a kendő. Egy szerencsém volt annak idején, hogy mikor negyedikes lettem, akkor volt ugye rendszerváltás is. Képzeljétek, nem voltam úttörő. Fél évig orosz, aztán német, ezt a Mazdit. Cserkész tettem volna, de nem lettem.

lehet, hogy a valamilyen szinten a kisdobosság szerintem egy ilyen egységet alkotott az emberekből, mint aki tudja, hogy volt katona. Na de mindegy is. Figyelj, szuper, megyünk tovább. Gigi Svéddel és William Pierre-rel, egy közös zenéjükkel. Oh, here we go again. Mekkora zene ez, de szeretem.

bizony is mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára, aki úton van, hiszen mindenkit hazaválnak épségben, egészségben. Zenékre nem megőrülni, gyerekek!

is ismételtem Viber üzenet, itt van velünk kedves Gyuri Zoltán. Hello, hello Zolikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szép estét, jó munkát kívánok és jó zenét kívánok. Így este mindenkinek köszönünk szépen, kedves Zolikám. Így van kora este, hát, ugye már azt vettük észre, hogy reggel ugye késő virad. Még azért remélem kitart egy kicsit ez a nyár. 27-28 fog meg is felelne. Érezd jól magad Zolikám, nagy pacsi.

Hát bizony, kedves hallgatók! Én is 20 éve elköltöztem otthonról. Hát bizony, mi is rászántuk magunkat, kis feleségemmel, hogy leköttessük azt a bizonyos klímát. Hát ez a nyár már ugye egyre elviselhetetlenebb.

Gyuri Zoltán írja Viberünkön, melynek száma 2035 75 995 95 5-ös, hogy hónapok óta nem volt normális eső, hogy meleg hátán meleg. Így van, kedves Zolikám, nálunk képzeld el, 70 napja nem esett itt az Alföldön, Jászberi mellett, minden tiszta, ki van száradva. Múltkor ugye szombaton volt egy jó kis zuhári, annak már nagyon örültünk, de hát csepetszat úgy elszívta a föld, mint a sit. Hátra szoktam menni ugye locsolgatni a gyümölcsfákat, és kinek száradjanak meg a szőlőt. Akkor repedés volt, gyerekek, hogy papuzsustól együtt beleesett a lábam. Na már még ilyet. Reméljük azért majd lesz csapadék, ugye? Bízunk benne. Megyünk tovább a szuper zenékkel. Ékezik hozzánk Safri Duo, Subon és Milk NC, gyerekek. Hit and the Floor. Mekkora zene lesz ez?

újabb Viber üzenet kedves Gyuri Zoltántól, azt írja nekünk, sajnál a szőlő sok helyen lefagyott, az idei termés szőlősökre nem lesz csak kevés. Hát reméljük, kedve Zolikám, hogy azért jóisten megsegíti őket is. Egy mustot tudnak kipréselni, hiszen a magyar borok ugye nagyon-nagyon finomak. Segítse őket a jó Isten, a jó termésben. Én azt kívánom.

hetes mozsitól meg kaptam egy... Jaj, de kis cuki fiú gyerekek, hogy táncol. Itt a magamat látnám a 90-es években, most komolyan. És ha már kedves Szabó Gabi emlegette a 2000-es éveket, akkor kicsit kalandozzunk el 2000-es évek felé. Jön Pete Junior és Fernando. Shell, az emlékek élnek. Hogy is volt ez?

szeretem Vibe üzenetet Szabó Gabitól. Aki itt a imádás. Gabikám, köszönöm nagy pacsi neked. Hát bizony. A Super DJ Rádió imád titeket. Köszönjük szépen nektek, hogy velünk vagytok. Évről évre, hónapról hónapra. Hétről hétre és napról napra.

bizony-bizony. Az a sok-sok emlék, az a sok-sok tánc. A Geiger űszó, ugye? Már 2000-es évek, akkor egy kicsit kalandozzunk még itt.

Kedves Mozsi pedig azt hitte nekem, hogy éneklem én is. Kedves Mozsikám, jól teszed! Én is csak nem a mikrofonba.

akkor jöjjön még egy 2000-es évek. Sokat-sokat énekeltük, ugye? Mikor jöttek azok a füllett nyári esték?

kedves hallgató, megnéztem a mai adástervünket. Ugye ma csak a Vasmarics volt adásban, meg ugye én 5 órától. Hát én úgy gondoltam, hogy ugye éppen ráérek. Holnap meló, igaz, hogy hello. Én szerintem egy kicsit majd rátolok. Nincs utánam senki az adásterben. Maradjatok velünk is a Super DJ Rádióval, és persze DJ Csabival.

kedves Mozsi, azt írja Viberingön, de jó, köszönjük szépen. Nagyon szívesen, kedves Mozsikám. Nektek mindig megtiszteltet, hogy zenéni tudod. Kedves Szabó Gabi is írja, ez az. Köszönöm szépen. Úgyhogy aki még nincs is a főzéssel, még maradjon a szuperrel. Tovább kiklaldozzuk az ízlelő bimbókat, meg a halló járatokat.

vadidi. Van ám. Itt van velünk kedves Tátanyi Zsolt. Hello, hello Zsoltikám, sziasztok. Nyomjatjuk Csabi, mert amúgy is elmaradásod. Van a múlt hétvégéről. Köszönöm szépen Zsoltikám. Nagypacsi nektek, vigyázzatok magatokra.

és kedves Ládonyi Zsoltnak, fiának kitartása focizáshoz. Látom, jól megy a foci. Kedves Tovász Karicsi is írja, igen, az első jó hír bára. Köszönöm szépen, kedves Kareszkán, nagyon megtisztelő vagy, jól esik.

ismételten Viber kedves Encsik, és írja, na hallom, megjött Ládonyi úr, akkor így jössze egy jó kis Pedro. Jaj, lenne ad, mert biztos dolgomon akar ma a fincsi vacsi, ha elkészül, puszcsike Encsike. Encsike nem, ez Pedro. Elhagytam a pendrive-ot valahol. Kezdődik. Helyette jöjjön valami. Sokkal-sokkal jobb. Szerintem ezt Encsike is szereti, és Ládonyi úr is. Ugye Zsolti? Én most sem tudom, mi ez a Pedro.

tudjátok melyik jelet. Csak várd a jelet. Csak várd a... Szép sárga logó van rajta, és rá van írva, hogy Super DJ Rádió. Csak...

és itt van velünk ez egy Csányi János is Viberünkön. Szia, szia János, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi túlról, megszavazza jó a műsor. Utó hazafelé, Ausztria és Győr első megálló. Jó gurit mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Jánoskám, vigyázzatok magatokra az úton. Igen, kicsit ráteszünk.

Kedves Encsike pedig azt írja, Encsike minden zenét szeret, de legjobban titeket is az SDR-t, és én még a bulkó meg akartam tőled kérdezni, hogy miért ragasztottad rám, hogy huncut Encsike. Na vajon miért? És most megadtam magamnak a választ, ugye? Ja, hát én azt hittem, hogy eleve 20 óráig partizunk. Tudod te ezt, hogy mi vagy huncut? De így van a jól. Érezzétek jó magatokat. Kedves hallgatók, ettől a Cosby-t olyan extázisba estem. Én egy magyar csapat, akiket úgy hívtak, hogy alvajárók. Nem ilyen senki nem alvajáró közületek.

kedves Ládonyi Zsolt pedig azt írta a Viberingbe, halljuk Pedro-mentes övezet. De az most betalál Csobi, ez a kedvenc. Encsike meg már megint huncutkodik, hát mondom én. Extázis. Bizony.

Bizony-bizony, gyerekek, hogyha Kozsóra valakire rátetti a tekintetét, abban a szexi sincsével, hát ott bizony nem menekül. Na, hát szerintem megint hülyeségeket beszélek, na mindegy is.

Kedves Encsike is írja, tudom, biza. Jaj, remélem, drága Kolozsi Imike is hallgatja, nagy kedvenc az Alvajárók. Hát, kedves Encsike, hogyha nem hallgatjam, akkor majd fel fogom tölteni a Super DJ Rádió kedvenc oldalára lesz a műsort is. Lassan-lassan ma utolérem magam. Felraktam a júliusit is a héten.

És ismét álltán Vibe Őzelt, itt van velünk kedves Reisinger, Visi, hello Misikém, szia DJ Jobi, bocsi, elkottáztam, semmi gond Misikém. Szuper napot nektek, köszönjük szépen is nagy pacsi, hogy itt vagy velünk. A gyerekek, jó kis Majorka, nincs is annál jobb. De viszont megyünk tovább, egy nagyon nagy kedvencemmel a 90-es évekből, hát nem is 90-es évek, inkább jó 90-es évek vége, 2000-es évek eleje. Figyelj csak, mi is lesz ez!

az úriember neve DJ Lee, de nem Bruce Lee és nem Fang Lee, egyszerűen csak DJ Lee, és a Ready or Not, egy kicsit olyan DJ Csabisan.

pontos idő pedig 19 óra 11 perc itt a Super DJ Rádion. Így Csabit hallhatjátok. És a Party Time című műsort. Egy kis túlórával megspékelve.

remélem, kedves hallgatók, mindenkinek szuperül telik. Így lehet mondani kora este, este felé. Nem is tudom, hogy mondjam már.

Felszabadulóban is. Jó ízitek magatokat! Persze, ha tudjátok hallgatni a Super DJ Rádiót! Ezen nap 24 órájában csak tájtek zenélünk! Holnapi adástervünkben pedig, jól látom, kedves Kőszegi Gabi éjjeli bagjunk fog érkezni hozzátok, 20 órától egészen éjfélig. Napközben meg hát, ha valaki majd beugrik, valamelyik kedves kollégám, bízzunk benne. Doki pedig remélhetőleg majd szombaton érkezik hozzátok, szokásos idejében 18-tól 20-ig.

0: Ő pedig már nem más, mint a Jorge Rocco. Drop the bass.
1: The sound will rock. This place. Cut the mid-range. The sound will rock. This place. Cut the mid-range.
0: Nincs kedves hallgató, nem egészen még. 22 percig leszek veletek. Időm ennyit enged mára. Hamarosan zárul DJ Csabi zenei tára.

bizony az öreg Rokkó is legyártott egy pár zenét, és szerintem nem is lett olyan rossz, nem lettek olyan rosszak, így is mondhatnám. Drop the bass.

Következőben pedig jön egy olyan zene. Hát nagyon állat az tuti, de figyelj csak, szuper! Én csak úgy hívom, a fogfúró zene.

0: Sem zenével búcsúzom tőletek mára. Így vizázi is a formula Monte Carlo. És persze nagyon-nagyon szeretném megköszönni nektek ezt a kitüntető 2,5 óra megtisztelő figyelmét. Így Csobit hallottátok itt a Super DJ Rádión. Így egy kis szerdai hétköznapi party time-ban. Hát remélem, hogy mindenki szuperül érezte magát. Én nagyon-nagyon. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a sok-sok üzenetet, illetve kérést.
1: Sumaga.
0: És persze nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra még a héten. Meg persze még. Kedves Rozsi azt írja, köszönöm szépen a remek zenéket, Csabi. Szép estét és jó éjszakát kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen, kedves Rozsikám, viszont kívánom én is neked.
1: Sumaga.
0: Kedves Encsike is írja, köszönjük szépen a szuper zenéket, kedves DJ Csabi, jó pihenés, pusztjuk-e Encsike. Neked is kedves Encsike, remélem finom lett az ebéd is. És persze mindenkinek kitartást kívánok még a hétre a melóban. Tudjátok, vasárnap, ha minden igaz, akkor találkozunk a zenei kalkáció műsorban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez a...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ
1: Radio. Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
4: We're going to dance and have some fun.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.